0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as.
2: Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Las rocas, donde siempre ibamas. Mañana.

long time ago. Where did you come?

0: come from cutting I do.
1: Big Donkey Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

a Bitang Jó Rádió.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Ladies and gentlemen, the moment you've all been ready for, here she is, you're on, you're very on, Polly, from Japan, from Japan.

We're partying 6-1.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: Csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: mobil, kobot.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, tudhat
7: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: we'll get back to you.
1: Bitong Jó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zené.
2: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitang Jó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Bicangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Kellemes szombat délután kívánok mindenkinek itt a Vitangio Rádióban. Gébelem műsora kezdődött ebben a kettő órában. Egy kis retro vibe. Justina névnap van, úgyhogy boldog névnapot kívánok a Justináknak és mindenkinek, aki bármilyen más névnapját a mai nap ünnepli. A születésnaposoknak pedig happy birthday! Hogyha velem akarsz bulizni, akkor tarts velem itt a vitangioradio.com-on, és természetesen ott vagyunk a közösségi oldalakon is, a Facebookon, TikTokon, stb. Írd be a keresőbe, hogy Vitangio Rádió meg fogja találni az oldalt, és hát természetesen nyitva van a csevegő falunk is, kattints a chat menüpontra a weboldalon.

Staying Alive, a nagy DJ sláger feldolgozása. És lesz még élő műsor természetesen a mai nap. 18 órakor érkezik hozzátok majd Jetski. Este 7-től pedig tök szár pörget itt a Beatangyó Rádióban. Hamarosan én is ott vagyok a csövegi falon, és megnézem, ki van itt velem egy jó bulizni szombat délután. Ugye ma van a szombatesti láznapja, úgyhogy indulhattok majd a szórakozó helyekre. Hogyha pedig mégsem juttok el oda, akkor hallgassátok a Beatangyó Rádiót, hiszen nálunk is olyan jó zene megy. Hamarosan a Staying Alive után érkezik az Ace of Base, All That You Want.

Remélem sikerül egy kis retro hangulatot varázsolni ebben a 2 órában. Nagyon jó kis feldolgozásokkal, illetve ha jól lesz, akkor eredeti felvételek is lesznek, de hát majd meglátjuk, itt kevergetek közbe, mert most ugrottam ide a keverő pulthoz, úgyhogy még keresgélnem kell majd a műsor folyamán.

0: és meg tudod osztani a néző 626 Facebook ismerősöddel, hogy mit főztél mára, akkor simán azt is, hogy Happy Tango Rádió. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok erre a 2 órára, itt szeptember 26-án, úristen, ugye itt az október. Nemrégen még olyan 37 fok környékén ültem a helyiségbe. Repül az idő, aztán lehet, hogy decemberben is ilyen 18 fok lesz.
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

megmondtam minden, amit ő akar, ugye erről szól a felvétel. És itt van a csörgő falon velem, kedves műsorvezető kollégám Roni, illetve másik műsorvezető kollégám is Tökszár. Aztán látom még Bíborkát és Katókát is, én pedig Gáborka vagyok. Jó szórakozást mindenkinek!

És egy felvétellel kívánok, kedves barátnőmnek, gyógyulást a Bad Boys Blue felvétel érkezik a Jungle in My Heart címmel, Tony Catania feldolgozásában, szóval jobbulást!

milyen az, amikor dzsungel van a szívedben? Nem tudom, én még nem éreztem soha a dzsungelt a szívemben, de hát erről énekel a Bad Boys Blue, remélem mindenki értette a szöveget. A Blake Ross felvétele folytatásban, Could You Be Loved, a felvétel címe, szerintem ismerős lesz.

és a vidám felvétel után egy komolyabb felvétel ATB-től, annak idején pörgött ugye a 9 PM Till I Come, érkezik James Hype feldolgozásában.

mekkora felvétel ez még a mai napig ATB és a My PM Till I Come James Hype editjében forog. És hát Bonnie Tylernek szüksége van egy hősre, I Need a Hero. Ez a következő felvétel címe Darwin és Sunshine State feldolgozásában forog majd. Azért remélem, Darwin díjat nem kap, mert Darwin dolgozta fel.

Hát reméljük, hogy Bonnie Tyler megkapta azt a hőst magának, és hát remélem, hogy holnap napos idő lesz, ezért jön egy kis Sunny a Bonnie-től. Bár ő egy, hát egy szemét jelent, ha jól emlékszem, Sunny. De hát azt jelenti, hogy napos.

Szóval nagyon szeretés ezt a Sunnyt, I love you. Ne feledjétek, hogy este 6-tól, közvetlenül utána érkezik majd Jazz Ki műsora, este 7-től pedig tök szár,

És hát itt vannak a friss infók. Én a beosztásunkat néztem ugye a Drive-ban, de hát hírja nekem tök szár, hogy 20-tól 22-ig lesz majd Jetski, ő pedig 18-tól 20-ig. Szóval tök szár 18-tól 20-ig, nem. Még egyszer, szóval Jetski 18-tól 20-ig és 20-tól 22-ig tök szár ez a jó. És aki nem jegyezte volna meg, még egyszer, szóval Jetski 18-20-ig, tök szár pedig 20-22-ig.

És itt van velük már a következő műsor házigazdája és a Jazz K. a Cselegér falon. Kellene szép napot neked, és majd fantasztikus adást kívánok. Sok-sok füllel, remélem sok-sok füllel hallgatja most majd a Boys Next Door nagy slágerét 1987-ből, Lady of the Night, egy Dater feldolgozásban.

És közben kiderült a túlpisság is, hogy többször átengedett idő tartamot, hogy Jetskinek, és így lett az, hogy ő is 2 órát zenél. Hát köszönjük szépen mindenkinek.

A jó kis gitárszóló után nekem Sissy Catch-re fáj a fogam. Hát akkor jöjjön egy kis Sissy Catch és a Fire of Love, a szerelem tüze.

hatalmas zenékkel, Gébelem és Öreg itt a Bitang Jó Rádióban. A Retro Vibe, egy kicsi retro, megfűszerezve. DJ Ross érkezik hamarosan, Up and Down címmel, legalábbis ez a felvétel címe, nem az ő címe. Este 6-tól pedig érkezik majd hozzátok Jetski, este 8-tól pedig Tökszár.

És újabb csatlakozó a csevegő falunkhoz, adja ki ezt az érdekes hangot a csevegő falunk, amit én nagyon nem szeretek, mert egy nagyon érdekes hang, de hát itt van velünk, ugye Zsuzsi is már, kellemes, szép napot neked! Tényleg nem lehet a csetem megváltoztatni ezt a nyomorék hangot. Az biztos, hogy figyelemfelkeltő hang. Rakjunk be inkább egy trombitát Lajcsitól, vagy valami.

Ezt a slágert sokszor szokták kérni, hát most is pörögjön itt a Bitangio Rádióban Chris Norman és Suzy Quattro felvétele a Stumbling In. Táncolj, Bitangio Rádió!

És hát kaptuk az információt Jetskitől a chaten, hogy aki meg akarja a hangokat változtatni a beállításokban, meg tudja tenni a csevegő falon, keresétek a hangbeállításokat, biztos ott van valahol, én is majd megkeresem. Eddig próbáltam elviselni a hangot, de hát most már nem megy. Szóval hegyinek beállítható, hogy milyen hangok hallatszódjanak. Én esküszöm, berakok egy kecskemnek egést.

És jön az az együttes, akit én már nagyon sokszor hallottam, vagy amit én már nagyon sokszor hallottam, hiszen a hölgyek kedvence, és hát rengeteg bulin, meg mindenhol lehet hallani. Úgyhogy nekem a könyököm jön ki, de hát jöjjön. Mármint a könyököm jön ki. És hogy melyik ez az együttes? Hát az abba. Adjátok abba. És hát igen, ez szó, ez a felvétel. Szíves, segítsetek!

és egy időszerű felvétel érkezik, hiszen szeptember van, igazán, hogy már a vége, de hát akkor jön egy kis szeptember, az Wind of Fire-tól.

És egy jó kis groove itt van a szívemben, mint ahogy a Delight is énekli a folytatásban. Groove is in the Heart, a nagy sláger érkezik.

Hát engedj szabadon, ezt éneklem a folytásból, illetve nem én, hanem egy Gina. Let Me Free a felvétel címe, AP Mono remixében, pörög majd. És kellemes a hangulat itt a csövegő falon, lehet még jönni kedves hallgatók, bitangyoradio.com, a szavak között kötőjellel és chatmenüpont.

És látom közben tele van a csergő falunk szájhősökkel. Hát akkor minden szájhősnek szóljon a folytatásban a Gypsy Kings nagyszerű nótája, a Bumble.

És hát repül az idő, 18 órától érkezik majd hozzátok Jetski. Este 8-tól pedig tök szár pörget itt a Bitang Jó Rádióban, ez pedig Gében a műsora, a Retro Vibe, egy kis retro zene megfűszerezve egészen 18 óráig. Jön egy kis L'Amour Toujours feldolgozása folytatásban, akik elkövették Giovanni és Chris Krohn.

És olyan is felvétel, amit én nagyon régen hallottam, az a címe, hogy Sunshine Your Reggae 2000 Laid Back. Egy feldolgozás, Funk Stars Club Deluxe mixében.

ma már két reggae feldolgozás is volt, eszembe jutott, hogy megint kéne csinálnom egy reggae műsort. Hiszen volt már itt a Vitangio Rádióban tőlem. Lehet, hogy majd jövő héten csütörtökön akkor szokott lenni a tökesi parti. Addig meg légy a szeretőm, Be My Lover, ez a következő felvétel címe, House Cream nótája, mármint a feldolgozás, Harpy remixében.

És érkezik egy soha véget nem érő történet. Hát nem akarom mondani, hogy mi lehet még mondjuk a 100 éves háború. Parla felvétele érkezik a nagy sláger feldolgozása, The Neverending Story.

és ha már véget nem ér a történet, akkor jöjjön egy nasláger, ami nem maradhat ki a bulikból sohasem. Legalábbis hát nagyon sokan éneklik és nagyon sokan táncolnak rá. Mamma Maria!

és hát jön a színésznő, aki azt hiszem 16 éves volt, amikor elénekelte ezt a nagy slágert, ami érkezik itt a folytatásban a Bitangyó Rádióban, Jolly Taxi, a felvétel címe, egy 2024-es megfűszerezésben Fred Genna, aki elkészítette nekünk.

Kedves barátom mondja, hogy rendet kéne rakni itt a kábeleim között, és akkor jobban menne a dolog. Lehet, majd megcsinálom műsor után. Nagyon jó az a felvétel, nem tudom megmondni, ahogy a Sign Your Name című felvételt sem, Terence Darby-tól érkezik Marcus Angel remixében.

Nagyon jó hangulat itt a Csevegő falon, ha nem hiszed, akkor gyere bitangyóradio.com, a szavak között kötőjellel, és ott kapcsincs a chat menüpontra. Ha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után már is itt lesz a Csevegő falunkon. És ne feledd, hogy 18 órától Jetski veszi át a stafétabotot tőlem, vagyis a mikrofont, aztán este 8-tól érkezik hozzátok, tök szár.

Get-to-Get, a következő felvétel címe Robin Rez és Leila K. nótája, DJ Joseph dolgozta fel nekünk. Ez a Retro Vibe, Gébel a műsor itt a Bitangő Rádióban egészen 18 óráig.

Nagyon jó a felvétel, sem tudom megunni, remélem, hogy sokat kedvence, Got to Get a felvétel címe, Robin Rose és Lady K notája, egy kis spanyol folytatásban a felvétel címe, Call Me, ismerős lesz.

Call Me, vagyis hív fel, legalábbis ezt jelenti egyes feltételezések szerint. Ez pedig a Super Bowl zenéje volt, ha jól emlékszem. És hát itt a lista a csevegő falról, itt van velünk Jetski, Ronnie, Tökszár, aztán Csámpás Rozi, Katóka, Pista 67, Zorka és Zsuzsi. Kellene szórakozást mindenkinek, és majd jó szórakozást Jetskivel is!

Egy nagyszerű feldolgozás érkezik a Forever Young című nagyslágerből, Tala 2XLC, ugye a trance mester, és hát Gid, vagy Gid Sedgwick, sose tudom, hogy kell kiejteni, valaki tudja, írja meg nekünk a csövegő falra.

Ez volt Gében a műsor itt a Bitangyó Rádióban, a Retro Vibe, remélem egy kis retro hangulat volt mindenkinél, és tovább folytatódik majd a jó buli Jetskivel itt a Bitangyó Rádióban, szóval Jetski érkezik, aztán este 8-tól pedig tök szár. Hallgassátok őket is, jó szorkozást mindenkinek, és kellemes szombat estét, sziasztok!

0: Pitangó Rádió. Pitangó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Vakító fehér villány.

Felhőszobor. Percnyi látomás. Mentőregés. Neki nem akadály. Érkezik a hanghullámok lovasa. Jetszett.

Nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót az úr 2026. esztendejének 9. havának 26. napján szombaton délután 18 óra 2 perckor. Így rögtön első nekifutásra szeretném megköszönni Gébelen barátomnak az iménti fergeteges 2 óra hosszát. Nem csak a Bitangyó Rádió chatfalán volt jó a hangulat, hanem itt a háttérben is, miközben készültem erre a 2 óra hosszára. Szóval, drága barátom, köszönöm szépen az adást. Ha teheted, még maradj velünk, ha pedig nem, akkor jó pihenést kívánok. Ellenben mindazoknak, akik itt vannak velünk a Bitangyó Rádió chatfalán. Egy fergeteges szombat estét így tök szár előtt 2 óra hosszában a hullámok hátán. És azokat is szeretném üdvözölni név szerint is, akik már aktívan kiveszik a részüket a jobból, akik az iménti 2 óra hosszában is velünk tartottak, és remélhetőleg a következőben is velünk lesznek. Ők pedig nem mások, mint Csámpás Rozi, maga Zsuzsi. Itt van még velünk Kata is. És az utánam következő műsorvezető is. Aki mindenkit el fog majd varázsolni. Ő pedig nem más, mint Tök Szár. Na de hát nem is taparítom tovább a szót. Inkább tovább vive ezt a jó hangulatot. És remélhetőleg egy őcő picit talán még fokozva is. Csapjunk bele egy nagyot a lecsóba. Na mi van, csajok? Eszi már a pocok a vászlat? Na nem baj, csak maradjon belőle nekem is. Én hozom a talpalávalókat, gondoskodom a jó hangulatról.

addig csak élvezzétek. Mármint a ma is nektek válogatott muzsikákat, kezdésnek már is érkezik a Megidom. Lehet, hogy bizony van az a pénz. Ti pedig csak élvezzétek.

0: Királykorába.
1: Ez bizony, hogy bizony, hogy üdvözlöm a hallgatókat táborába, Pista 67 barátomat is. Örök, hogy te is velünk tart, azért ez bitang jól magad. Minimum fonograndias, sőt még azt is megteszem, hogy Eurovízió nyertes. És lovagod meg te is velünk a hanghullámokat. A következő 2 óra hosszában 18.00-tól egészen 20.00-ig.

0: percet van megidom. Volt nektek a Van az a pénz? Folytatásban pedig hamarosan jön a Vénusz. Na, nem az, ami a csajoknak is van. Nem a Vénusz nevű csapat. És az Ad nekem a tested.
1: Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Úgy látom, hogy szeptember végén mindenki bekapcsolta már a fűtést. Minden bizonnyal ez az oka annak, hogy a csajok vetköznek a chatfalon. Mit akadást? Én is lihegek. Úgy látszik, nálam is lejjebb kell csavarni a fűtést.

azt kérdezi, hogy melegen van éj. Mert ha igen, akkor lecsavarod? Mármint a hőfokszabályzót, te megint másra gondoltál.

Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Na csak, nem tudom, hogy megkaptátok el, amit akartatok. De egy dolog biztos a folytatásban, itt az Inivini Chini Winnie.
1: A mikrofonnál, a lemezjátszóknál, a színpadon.
0: Jetski. Star Deluxe.

18.16-os persze, ez a Bitangyó Rádió, benne pedig a hullámok hátán Jetskivel egészen 20.00-ig. Popstar Deluxe után hamarosan érkezik Josh, na meg a Delta közöse. Akik arra biztatlak majd benneteket, hogy gyere és csináljátok még!

bármiről is legyen szó, abban ne hagyjátok. Egyébként meg rossz az, aki rosszra gondol.

0: Na, mit is tehet?
1: Nem zörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez.
0: Vajon a díj, csajok?
1: Ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama.
0: Nem zörög az ivar, ha nincs vihar.

0: Nem a Hajder. Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Ez meg az. Aki mit se sejt? Mit tehet a sejt? Mit tehet a sejt? Mit tehet a sejt? Geszti Peti egykori csapata. És egy fantasztikus muzsika némi nemű áthallása. Hát azt szoktam mondani, rossz az, aki rosszra gondol.
1: Gyere, Zsuzsi!
2: Gyere!
1: És mögül-e nyúlj át majd? Hajd lerak! Jó vagy? Yeah!
3: Oh baby!
1: Klassz!
0: Oh baby!
3: Cool! Kelemen kabátban betörött.
0: Illetve a csajuk egy kicsit elszíjelték magukat, ezért hoztam egy úriembert, aki legalább kabátban van. Éjjel-nappal, télen-nyáron. Járját a szívem, nyári napfény égeti a testem. Ő pedig nem más, mint Kelemen. Gyere velem, tőle nem kell félni. És így ősz végén egy kis nyári dallam, mert az mindig jól jön.

0: Kérjetek meg kellemen tanácsát és táncoljatok. Kérjetek, dúduljatok, vagy ha van kedvetek, hozzám hajoljatok. És sajok, ide beszéltek a parókás mikrofonba. Nem mondom, lehet egy jó, mély interjú is.
1: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitang Jó Rádió.

0: mind a kettőt. Itt Hangió Rádió, mert ritmusos lesz.
1: Csajok, tudjátok-e már, hogy kell rágni?

0: csajok, remélem most már tisztában vagytok el, hogy hogyan is kell fújni meg szívni ezt a rágó gumit. Sofika után jön a tesz, és az a seg, na meg az a mell.
1: Everyone who had sex last night, please smile. Thank you very much.
0: Na, mosolyogtok? Lássam ki az, aki közöltek a mosolyog. Kérdez, várj, most jön! Előttéve az iménti felhívásnak.

Annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik, annyira tetszik,

0: Pontos idő 18 óra 36-os perc. A hullámok hátán Jetskivel egészen 20:00-ig. Folytatásban pedig még két magyar felvétel vár majd rátok. Utána pedig majd jönnek a külföldi csapatok olyan előadókkal, a Feel the Ground, a Good Boys, Kesha vagy éppen a La Bush.
1: Bitangyó Rádió. Ha jó, ha jó,
0: emlékeztek még erre a csapatnak? A fiúk neve Picasso Branch. És ez pedig tőlük a Gyere még!

0: Ők voltak tehát a Picasso Branch, Buzsó egykori fiúcsapata. És a folytatásban is egy hasonló felvétel érkezik majd, legalábbis ami a címét illeti. Ezúttal az előadó majd a Bubblegum lesz. Talán még emlékeztek, hogy hogy is kell használni a rágógumit.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Eddig tartottak ma este a magyar dalok. A folytatásban jönnek a külföldi csapatok, ahogy ígértem. Majd reklám után Kia, és My Neck, My Back.
1: Could everyone who had sex last night please smile? Thank you very much.
2: All you ladies,

Látom, hogy a csajok kicsi visszavonulót fújtak. Így hát én sem forgatom tovább olyan bűszen a kardomat. Látom, már elfáradtak, úgyhogy nincs is értelme. Nem is vagdalkózom, maximum súlyos nyelvcsapásokkal. A lényeg, hogy tovább folytatódik a hullámok hátán Jetskivel egészen 20-0-0-ig.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: És most jön egy kis csa-csa-csa. Még hozzá a Good Boys-tól. Látsajuk, hogyha valami nem teszi bele a bugit a lábatokba. Akkor az már nem is igaz.

0: Illetve Rosink megint bepunyadt. Hát lehet, hogy ez betudható már a kornak is. Mondod, én szívesen szólok. Cico!
1: Csücsücsit!

És a Pitbull, na meg Frankie-val. Utána pedig majd jön a Labus és a Be My Lover. Amiket majd az Ace of Base követ a sorban. És érkezik velük együtt egy boldog nemzet.

0: Bitangó Rádió. Bitangó Rádió.
1: Látom, a Mirozikánk elég felkészült. Lenne ezt fordítva is, kérem. Mert nem mindegy, hogy mekkora, nem mindegy, föntről le vagy lentről föl. De nem mindjárt dupla élvezet. Na gyere, be my lover.

Mandátum Zsuzsikánknál bevált a spot. Tudjátok, az, amelyik arról beszél. Élvezet, ami a zenéhez elvezet. Istenért csak abban ne hagyd! Tehetsz mindent, amit csak kedvedre való. Csinál, jól csináld! De azért vigyázz, nagyon ne fáradj a takarításba.

Hát az öröm is bódottá. Na meg az Ace of Base és a Happy Nation. Ezúttal Monster Mixében.

0: azt nem tudom, hogy ki örömködtétek-e már magatokat a háttérben, 19 óra 6-os perckor. De az biztos, hogy az Ace of Base után hamarosan érkezik a Two Brothers on the Fourth Floor. Ti pedig bármit is csináltok, álmodjatok csak mellette tovább. Hát itt van nektek a Dreams.
1: Legyél velünk, te is, egy hullám.

Csámpás Rozi éppen megdicsért, hogy milyen ügyes vagyok, gondolom a GIF-re gondol, ahol kissé átvitt értelembe, de mind a két kezemet használva rázom éppen a shakereket. Hát, ha még tudnád, ballon is legalább ugyanolyan ügyesen csinálom, mint jobbal. Eszembe is jutott erről egy vicc. Tessék gondolni, hogy csináltam a jobb kezemmel? Hát persze. Most használtam a balt is? Hát persze. Esetleg még a nyelvemet is? Na jól van, nem bánom. Hát akkor blablabla.

tudom, ti hogy vagytok vele, bitongok. Tegye fel az a kezét, akinek ma este nincs is másra szüksége, csak a szerelemre. Shoes és a Love Tonight. David Guerra remixében itt a Bitang Jó Rádióban.

0: kis Gigi de Agostino, it's a Beats on Your Radio-ban, ez ott a Bala Bala. Pontos idő 19 óra 18-as percen, megyünk tovább. Még egy icipicit, több mint 40 percen keresztül szórakoztatlak majd benneteket. A folytatásban Gigi de Agostino után a Culture Beat-et hozom nektek, meg a Mr. Wayne-t.
1: Jó rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó

azért születtem, hogy szeressenek. Utána önáll a Pedro énekli nektek a Kiss egykor is legerének feldolgozását. És hát telnek múlnak a percek, repülnek az órák. És kicsit több, mint fél óra van még hátra a műsoridőmből, és utána érkezik majd hozzátok Tökszár. Aki 20.00-tól egészen 22.00-ig, de az is hát, hogy még egy icipicit további szórakoztat majd benneteket. Itt nálam a hullámok hátán a folytatásban, hamarosan érkezik Trottle és a Hydro Jack.

Italo Brothers Dan Maric to Ken Silva. Ma donde a lui c'è King of My Castle. Fürgetve tovább a zenéket, hamarosan érkezik majd Bob Sinclair Pitbull. I don't find the McFatman Scoop. Must be the reason why I'm free. És hamarosan pörög a Rock the Boat. Közben a csajok megpróbálnak kicsinálni. Lassan kezdek is zavarba jönni. De előtte még azért elkenem a szátokat. Persze csak azért, aki önként jelentkezik rá. Nem erőszakoskodom én senkivel, kérem szépen. Azt szoktam mondani, hogy nem erőszak a disznótól, csak a gyesznónak. Annak is csak akkor, ha nem mazoista. De a lényeg, hogy úgy látom, bitang jó kedvetek van, maradjon is így. Hátra lévő kicsit kevesebb, mint 30 perccel, na meg persze utána is, amikor majd érkezik hozzátok Tökszár, hogy 2 óra hosszán keresztül szórakoztasson majd benneteket tovább, egészen este 10-ig.

megtérve Mr. Wolfnak is. Örülök, hogy te is kiveszed ma is a részedet a jóból. A hullámok hátán várom az a jetskivel egészen 20-0-0-ig.

látom, hogy ma este az a bizonyos ördög nem a vonóba bújt. Legalábbis, ami az enyémet illeti, az biztos nem. Sokkal inkább, hogy elnézem a Bitangyó Rádió csetfalát. Ez ma este ott lakozik a hegedűtokokban. Színi muzsika.

0: Rock the Boat, egy fantasztikus muzsika, a folytatásban Beckett, Please és a Pump It. Bring it to the
1: underground. Vidangyó Rádió. Ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó, ha jó.
0: És akkor szóljon nektek! Mert hogy tessék magatokat jól érezni itt!

Csikások! Rég volt, hogy akartok még a pofátokba. Megjött egy kis cooler. Hát akkor fogadjátok meg a tanácsát, és rázzátok meg, amit lehet, de nagyon. Shake that!

pedig már Timmy Trumpet. És tőle szól a The King. A király után pedig majd érkezik a Queen és a The Show Must Go On.

Pontos idő 19 óra 50 perc, és mivel show must go on, azon a bulinak működni kell, a show-nak, a műsornak menni kell tovább. Ezért én most itt el is köszönök tőletek, ne senki ne menjen sehova, hiszen 20:00-kor, azaz mindegy 10 perc múlva érkezik hozzátok tök szár, hogy tovább szórakoztasson menteket egészen 22:00-ig. A folytatásban még két felvétel vár még rátok itt a Hullámok hátán egy Jetskivel című műsoromban. Kis sorban a következő az öleg Billy Idol, és a Shock the System lesz. És a ma esti műsor legvégén érkezik hozzátok Fatboy Slim, meg a What the Fuck. Remélem, bitang jó szórakoztatok. Ne felejtsétek el, holnap reggel pedig gőzölök a Best 8:00-tól. Úgyhogy ott is nagyon szeretettel várok majd mindenkit. Akinek van, akarom mondani, lesz kedve, tartson velem. Úgyhogy majd találkozunk. Addig is mit is mondhatnék mást? Azok a csajoknak. Legyetek jók, ha tudtok. Vagyis, hogy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok mindenkinek, tök szárt halljátok itt a Bitangyó Rádióban, 9.26. nálam 7 óra és 3 perc, nálatok 8 óra és 3 perc van, és meg is kezdtem az e-heti adásomat, aki esetleg lemaradt volna. Én már így mondanám nektek, hogy a múlt héten visszatértem úgy a szabadságról és más egyéb elfoglaltságból, úgyhogy én már Angliában töltöm az időmet, és már műsort is adok nektek a másti közel 2 óra hosszában. Ilyen R&B zenéket fogok nektek játszani főleg, de remélem, hogy ez se fogja a kedveteket elvenni, hogy itt maradjatok a műsor végéig. Akiket látok, már be is van készítve. Az első számom Coolio után, amit hallottunk, nem lesz más, mint Shaggy és az Angel. Hogyha esetleg valaki nem lenne bozontos, Shaggy segít ebben. Úgyhogy én ki is engedem, és a későbbiekben még beszélgetni fogunk egy-két dologról, úgyhogy csapjunk is itt a zenék közé a Bitangyó Rádióban. Tök szárt halljátok, és Shaggy következik.

És azt tudom mondani, hogy bitangok sorakozón évsorolvasást tartunk. Nagy szeretettel köszöntöm. Itt először is szeretnék köszönteni. És azt tudom mondani, hogy bitangok.

Ronit, Bobit, R2D2-t, Bíborkát, Csámpásozit, Lizárt, Pista 67-et és Zsuzsit látom, de rajtuk kívül még szerintem sokan vagytok külsős hallgatók és más egyéb oldalról is hallgattok. Csataknál most úgy látom a Domcsin nincsen senki, de remélem, hogy ott is elő fog kerülni valaki, úgyhogy nektek kitartást ma este, és szóljon tovább.

És akkor nagy szeretettel köszöntöm Katát is, de szerintem ő is benne volt az előbb a név sorolvasásomban, remélem, de hogyha nem, akkor vagy ő nem volt itt, vagy én nem láttam, de üdvözöllek, és már Csámpás Rozi, ő hullahopp karikázik nekünk, úgyhogy ezt élőben jobban nézném, de ezt nem árul már neki.

Ó, oh, igen, Kata, volt egy lájkolós kép is bekerült, igen, köszönöm szépen. Na, hogy látom, Little Lion egy kicsit darabos a mai nap este. Mert hol kint van, hol bent. Mármint a falon.

Szóval meg is tudtuk egyből, hogy Little Lion telefonon van, és széttekerte magát 100 kilométert, ezt vezetni jobban szeretem. Akit hallunk, ő nem más, mint a Black Eyed Peas és a Don't Lie, szóval ne hazudj te se senkinek.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Grand Stefani, és a Let Me Blow Your Mind, és akit látok, most megjelent már Zorka, és Ericssont látom a Dumcsi oldalán, és Zent láttam érkezni a Bitang Jó Rádió csetfalára. Valaki valami üzenetet hagyott, ha jól emlékszem. Lehet, hogy Bíborka volt, aki hagyott üzenetet Zen számára, de valaki biztos jobban emlékszik erre, és Pinokkiót is köszöntöm, és örülök, hogy is csatlakozott a ma esti műsorhoz, és további jó szórakozást mindenkinek, szóljon Grand Stefani, és a Let Me Blow Your Mind itt a Bitang Jó Rádióban.

És akit hallunk, ő nem más, mint Blue Control, és Sean Paul, és a Brave. Zorka szerintem biztos a legényeket hajtotta, mert valami lepedőgyűrés volt itt délután szó, csak nem tudtam annyira figyelni, mert ugyan munkára is koncentráltam.

Lehet, hogy Pinokkio igazad van és megérkezett az álompasi. A baj mindig magától jön. Keresni se kell.

Hát Zorka, elég csúnya, nem csúnya, csak furcsa dolgot írkálsz itt. De lehet, hogy együtt tűnnek el. Ezt nem fogjuk megtudni. Mary J. Blige és a Family Affair, akit hallunk, éttelepedő gyűrés előkészítése közben.

És akkor gyorsan megkérdezem itt mindenkit, hogy kivel mi történt most az elmúlt héten, valami jó dolgot meséltek, mint mindig. Remélem, hogy mindenki elvégezte a megfelelő munkát, és pihent is mellette, nem úgy, mint én.

És akit hallunk, ő nem más, mint Blue, Stevie Wonder és Angus Stone, és a Sign Sealed Drive. Engem kihív fel.

És akit hallunk, ő már nem más, mint Jennifer Lopez, és az If You Had My Love. Ezt nem értem, Pinocchio, ezt a dolgoztatást. Valami csoportba lépjek be, és akkor dolgoznom kell? Vagy Kata fog hívni? Esetleg Zorka? Nem tudom eldönteni.

That is the love, a Black Eyed Peas-t, és ahogy zenírta, kicsit voltam itt foglalva mással, ő neki a héten nem volt semmi jó, úgyhogy ő csendben marad, hát csak is jót akarok hallani. Én nekem annyi jó azért történt, már tényleg elkezdtem dolgozni, és a héten már elérhető volt a foci meccsre a jegy, úgyhogy Aston Villa a bajnokok ligája, így mondom, bocsánat, ligája, de nekem az a megszokott. Bajnokok ligája meccsre fogok menni, Fenerbahçe-n török csapat fog érkezni 4 hét múlva, úgyhogy én nekem ott a helyem. Úgyhogy ha valamit mondok valami jót, ez nekem jó, remélem is ti is örültök neki.

És János is köszönteném, üdvözöllek, és örülök, hogy csatlakoztál ma este. És továbbra is Pitang Jó Rádiót hallgatjátok, itt tök szárral az élet.

és akit hallunk, ő nem más, mint Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, és a The Next Episode. Egy kicsit szókimondó, de angolul van, és sokan nem értik szerencsére, vagyis remélem.

Yeah, dance. Dance. Dance. Dance.

És jön már itt a Destiny's Child és az Independent.

Én, amit félszemmel rajta vagyok a foci mérkőzésen, az angolok játszanak a spanyolokkal, nagyon hamar kaptak az angolok egy potya gólt, de remélem, hogy összehozzák. Nem tudom, nézi valaki esetleg a mostani ilyen, ez már valami világbajnokság való kijutás, vagy európai bajnokság, ha jól tudom. Európa Liga volt, ha jól emlékszem, az ment, amiben a magyar csapat is tegnap benne volt, és hát elmondások szerint nem volt szép meccs.

az nem is olyan rossz zen, mert legalább, ha magadba írsz, magadnak tudsz válaszolni, csak tudni kell, hogy ki a főnök. És ő már itt Dimi Divi és a Black.

És már 21 óra és 4 perc van nálatok pontosan, de Pinocchioval együttesen nekem is csak 8 óra és 4 perc a pontos idő. Még egy jó 1 óra hossza van hátra a műsorból, remélem azért kitartatok ti a műsor végéig. Holnap vasárnap lesz. Kinek milyen terve van a vasárnapi napra? Én nekem tudom, hogy reggel azért kicsit egy lustánban fogom kezdeni a napot, de utána 9 óra körül el fogok kezdeni dolgozni, és úgy nagyjából 4-5 óra körül végezni akarok a munkával, és utána pedig lenn kipihenten elkezdem majd a jövő hetet.

Itt már csak Eriksson, az a kérdés, bocsánat, Zen, az a kérdés, hogy a három kávét azt te mikor ittad meg? Reggel, délben vagy este? Mert hogyha reggel ittad, akkor szerintem az egy idő után elmegy, de hogyha az elmúlt egy-két órában, akkor a három, vagy az a három kávé, az lehet, hogy kitart holnap reggelig is.

És ő már itt Akon, és a belly dancer, szóval ez a hastáncos lenne szerintem, de hát nekem elég szép bellim van, de ezt nem árulom el nektek, és úgy látom, hogy Zorka viszont nem akar valamit osztogatni, azt mondja, nincs sok belőle, de hát én nem lennék ennyire fukar, csak úgy halkan megjegyzem. Zen, ez elég szexi csaj, csak túl messze van.

téma, nem tudom, milyen kor késő este, és a kávé vagy a csoki a rosszabb. Hát a kávé, aztán nem tudom, az felébreszt az embert, a csoki viszont rakódik.

És ő már nem más, mint ami nem. És a The Real Sims Lady. Nothing, you idiots, Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady, I'm sick of him, look at him. És már is megindultak itt a nyálas dolgok, mert az embernek a nyál elkezd csurogni, itt a csoki és az egyéb édességek látván, de van, akinek a kávé is jó, biztos.

Hát én halkon megjegyzem, én rengeteg édességet vásároltam a hazafele útra, hogy vezetek, de hát a 3 nap alatt nem fogyott el belőle hú de sok, mert ugye nem bírtam folyamatosan enni, mert arra inni kell, akkor meg kell állni, úgyhogy ez nem volt jó. Úgyhogy nekem sok édességem úgymond hazament, de utána, amikor jöttem vissza, persze Magyarországon venni kellett mindenféle jobbnál jobb csokikat, Balatonszelet, sportszelet, Nápoly, ez az amaz, szóval ebből azért csak maradt. Úgyhogy most, hogy visszaértem, van miből csipegetni, de hát ez is fogy lassan el. Viszont a sósok nem annyira fogynak, úgyhogy azzal van probléma, de azt majd valakinek odaadom.

Én azért megkérdezem Pinocchiótól, hogy szokott-e autóval utazni haza, vagy inkább a repülőt válaszza. Persze az a kényelmesebb, rövidebb, de hogy az autóba több minden fér. Jó, azért nem kell mindig olyan vademberre gondolni, mint én, hogy nagyobb hajót húz, mint a kocsia. És a kis teherautó eleve nem kicsi.

Zorka, nagyon csendben vagy. Itt felteszem a kérdést, hogy nem is mondod, hogy itt vagy idekint, de vagy néha megfordultál, mert biztos, hogy megfordultál itt, és nem jelentkeztél ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezért jár a fekete pont.

De látod, Zen, azt írja, hogy ő még nem volt idekint, úgyhogy hát ezért viszont valakit biztos, hogy a szőnyek szélére kellene állítani, mert az szerintem úgy kéne, hogy megfogni, és na, jössz velem, és kész. De nem lehet mindenki olyan, mint én.

Igazatok van, én egyetértek szerintem. Egy korona az csak egy viselet, nem pedig lenne attól több. Úgyhogy nem a korona. Nagyon szokták mondani, nem a ruha teszi az embert, és nem a korona szépít, de szépen mutatna biztos az én fejemen is.

0: What's up?
1: És ő nem más, mint Okarolajna és Sagi, de közben előkerült Pinokkiótól a fenséges hencegem és a Dódi.

És itt, ahogy látom, nálam már 21 óra, vagy 20 óra és 51 perc van, nálatok 21 óra, 51 perc. Én ezután még le fogok adni egy számot, és utána jönni fog a megszokott búcsúzó számom, és elköszönök tőletek az elkövetkezendő egy hétre. Aztán jövő hétvégén szombaton este, szerintem úgy szintén ugyanígy este 8 óra körül újra találkozunk itt.

És elérkezett a műsorom vége, ami mutatja, hogy kezdődik Banaza Banzai, valami véget ér.

Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki kitartott itt a műsor végéig, hogy hallgattatok, és itt voltatok velem, együtt bulisztunk, úgyhogy remélem jövő héten hasonlóképpen fogjuk folytatni ezt is.

is itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik itt voltak. A Bitangyó Rádió chat oldalán Pinocchio, Taronit, Bobit, Ártudítót, Suncorgót, Zent látom még, akik itt vannak. Nekik köszönöm. Ericssont látom a Dumcsi oldalán. De még itt volt velünk az elmúlt időben Zorka, János, Pista, Kataborka, Little Lion, úgyhogy őnekik is köszönöm a ma esti figyelmet, és egy hét múlva találkozunk velük is, remélem, és velem is, úgyhogy köszönöm szépen a mai estét nektek. Távolik.

0: Bell. Köszönjük a nagy tapsot.
1: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogú részfűrésszel megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú ritkafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajajaj, muchacho!
3: Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

0: Hangi lütfen de geldi.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.